Haklısın Mirmir. İşte köz köz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.